0: kinek szüne támogva hegyé, bármilyen máta szerített infal. No, mi a bele? A fete gyövete, szaudi, bárkum lászínén, a húza, vagy kinek szüne.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.